0: dvorcu Esterházy u Želieznu su prošli taj jedan odlikovali najbolja vina i vinogradare gradišća. Od 1400 vin je oko 500 odlikovano zlatnom medaljom. Med njimi su vinogradari Mikšić iz Otave, Obite Jakšić i Šrujev iz Uzlopa, Kluštarska pivnica Cindrov, kod i obitelji Marijel iz Vulka Proderštofa. Kod vinogradarsko poduzjeće Ljeta je odlikovana isto kod lani obite Kis iz Jojza. Polak gradišćanske sejačke komore je ova priredba za vinogradare najoštrija konkurencija širom zemlje.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
2: Vrime za našu regiju.
3: Időjárás jelentése GIUS 4 Austriától.
4: Zunächst scheint noch zeitweise die Sonne, tagsüber werden die Wolken aber dichter und spätestens ab Mittag muss mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Am geringsten bleibt die Wahrscheinlichkeit für Schauern im Südburgenland, hier zeigt sich die Sonne auch am längsten. Der Wind weht zunächst schwach bis mäßig aus südlicher Richtungen, tagsüber setzt sich zumindest im Nordburgenland Nordwestwind durch. Nachmittagstemperaturen 20 bis 25 Grad, aktuell messen wir 16 Grad hier in Oberpullendorf. Eleinte még sok napsütésre számíthatunk, a nap folyamán azonban egyre több felhő jelenik meg az égen, a déli óráktól pedig záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A legkisebb esély csapadék hullásra Dél-Burgenlandban van, ott tovább is fog sütni a nap. A gyenge mérsékelt délszél északon megjelenikül és északnyugatira fordul. A hajnali 7 és 11 fok után a csúcsőmérséket 20 és 25 fok között alakul. Felsőpúján a hőmérők most 16 fokot mutatnak.
1: Das mehrsprachige Morgenmagazin.
4: Herzlich willkommen bei Memo, ich bin László Kessy und ich begleite Sie durch den heutigen Montagmorgen und Vormittag. In dieser Sendung bringe ich Ihnen natürlich wie immer Nachrichten in zwei Sprachen, Veranstaltungstipps, gute Musik und interessanten Themen. Szép jöreget kívánok Önöknek, én Kessy László vagyok, a Memo-t hallják itt a Rádió Morán. Ma hétfő van, méghozzá május 11-e, és egészen 11 óraig rádiózhatunk együtt itt a térség egyetlen szabad közösségi rádiójában. Hozom ma is a két jövő híreket, hozom a programajánlatokat, az érdekes témákat, meg persze a legjobb zenéket is. Tartsanak velünk!

0: Das angenehme frühlingshafte Wetter macht eine kleine Pause. Laut den Prognosen von Geosphere Austria kann es ab heute Nachmittag bzw. Abend dank einer Kartfront auch in unserer Region zu Schauern und Gewittern kommen. Morgen wird das Wetter dann nicht nur regnerisch sein, sondern wir müssen auch mit starkem stürmischem Nordwestwind und Höchsttemperaturen von nur etwa 14 Grad rechnen. Ach ja, jetzt kommen auch die Eisheiligen Servatius, Pankratius und Bonifatius. Ab Mittwoch beginnt jedoch sich die Luft wieder zu erwärmen und das Wetter wird von Tag zu Tag freundlicher. Gleichzeitig müssen wir uns jedoch im Vergleich zu den vergangenen Wochen auf weniger trockenes Wetter einstellen. Das wäre allerdings gar nicht schlecht, denn die Dürre breitet sich in der im Karpatenbecken immer weiter aus. Úgy tűnik, a kellemes tavaszias idő egy kicsit szünetet tart. Az előrejelzések szerint ma délutántól, illetve estétől egy hidegfrontnak köszönhetően térségünkben is előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap pedig nem csak csapadékos lesz az idő, hanem erős, viharos északnyugati szélre és maximum 14 fokos hőmérsékletre számíthatunk. Ja, hát igen, most lesznek a fagyos szentek, Szervác, Pongrác, Borifác. Szerdától aztán újra elkezd felmelegedni a levegő, napról napra egyre jobb idő lesz, ugyanakkor az elmúlt hetekhez képest kevésbé száraz időre kell készülnünk. Ez mondjuk nem is ártana, mert az asszály egyre kiterjedtebb a Kárpát-medencében.
1: Ne propustite i sniženje vaših brendova i do -25%. Izdvajamo cijelo pile 1 kg 4,40, juneći ćevapi 1 kg 8,45, bure 15 litara 9,20, toaletni papir 24 rolne 3,10, maslac 250 grama 3 kg, jufka za baklavu 500 grama 1,70, set šoljica 6/1 plus 200 grama šećera.

0: Éve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsit kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, múlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint a robból, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az ámorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: Tak gradišćanske sejačke komore je ova priredba za vinogradare najoštrija konkurencija širom zemlje.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
2: Vrime za našu regiju.
3: Időjárás jelentése GIUS 4 Austriától.
4: Zunächst scheint noch zeitweise die Sonne, tagsüber werden die Wolken aber dichter und spätestens ab Mittag muss mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Am geringsten bleibt die Wahrscheinlichkeit für Schauer im Südburgenland. Hier zeigt sich die Sonne auch am längsten. Der Wind wird zunächst schwach bis mäßig aus südlicher Richtungen, tagsüber setzt sich zumindest im Nordburgenland Nordwestwind durch. Nachmittagstemperaturen 20 bis 25 Grad. Aktuell messen wir hier im Bezirk Oberpullendorf 16 Grad in Kahl und in Frankenau, 17 Grad in Deutschkreuz und in Kobelsdorf. A mai nap folyamán eleinte még több napsütésre számíthatunk, később azonban egyre több felhő jelenik meg az égen, a déli óráktól pedig záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A legkisebb esély csapadékolásra Dél-Burgenlandban lesz, ott tovább is fog sütni a nap. A gyenge mérsékelt déli szél északon megélénkül és északnyugatira fordul. A legmagasabb nappali hőmérséket ma 20 és 25 fok között alakul. Károlyfalván és Ripcsesaradon 16, Sopronkeresztúron és Kaboldon 17 fok van.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
4: Schönen guten Morgen, dobro jutro, jó reggelt kívánok még egyszer. Ich bin László Kessi und das ist die Sendung Memo. In diese zweite Memo-Stunde kommt gleich wieder unser aktuelles Thema des Tages und später bringe ich Ihnen auch einen Musiktipp. Szép jó reggelt kívánok Önöknek, ismételten én Kessi László vagyok, ez pedig a Memo itt a Rádió Morán. A második órát kezdjük el most, melyben nem sokára ismét hozom aktuális napi témánkat, ebben az órában pedig lesz még egy zenei ajánlat is, tartsanak velünk!

0: megújult a Bécsi Napló online felülete. A 80-as évek óta létező lap új online felületét a múlt héten mutatták be, modern dizájnnal, átalakított struktúrával és kibővített tartalommal. A bemutató során egyértelművé vált, nem arról van szó, hogy a bevált megoldásokat hátrahagyják, hanem arról, hogy új keretek között biztosítsák a médium jövőjét. Részletek most Seidler Andreától, a lapó tulajdonló központi szövetség elnökétől.
1: Also ich würde mal meinen, um 19 Uhr hat die Präsentation begonnen. Es ist mittlerweile 9 geworden, 21 Uhr und es ist anregend diskutiert worden. Es sind Ideen vorgebracht worden. Ist das eigentlich auch ein Punkt, das Bécsi Napló erreichen will, dass die Leser interagieren, zum Beispiel Ideen schicken, E-Mails schreiben, ja, und vielleicht auch aufzeigen können, was dem Blatt noch gut tun würde oder was dem Blatt oder quasi diesem Online-Magazin noch fehlt und wie man zum Beispiel sich auch weiterhelfen kann, wenn es um eine Leserschaft geht, die wirklich daran interessiert ist, dieses Blatt gemeinsam mit dem Verein und mit Bécsi Napló Team aufzubauen.
2: Auf jeden Fall. Wir sind sehr glücklich darüber. Wir haben heute volles Haus gehabt. Auch einige unbekannte Gesichter, die sich interessieren für Bécsi Napló online und die das auf Facebook oder irgendwo gelesen haben, dass es diese Veranstaltung gibt. Darüber sind wir immer wahnsinnig glücklich. Und wir sind über jeden Input sehr glücklich. Heute haben wir schon sehr viele gute Anregungen bekommen, auch was den Stil des Blattes angeht, was den Inhalt des Blattes angeht, aber auch was Finanzierungsmöglichkeiten angeht und auch sehr viele Angebote schon aus dem Publikum der Mitarbeit. Also wir sind über jede Anregung glücklich. Wir haben auf der Seite auch unsere E-Mail-Adresse angegeben. Also wenn irgendjemand Wünsche an uns hat, Bitten hat, Kritik an uns hat, wir nehmen alles sehr gerne hin und wir haben ein offenes Ohr auf jede Richtung. Wir möchten auch dieses Forum beibehalten. Ich glaube, das Format ist wichtig, dass man mit dem Publikum interagiert. Und wir möchten gern so im Halbjahres-Jahresrhythmus entweder eine Matinee oder so einen Abend wieder gestalten und sehen, wo wir in einem halben Jahr sind oder in einem Jahr sind.
0: 46 éve jelenik meg a Bécsi Napló nem csak Ausztriában, de az egész diaszpórában. A nyomtatott verzió főszerkesztője továbbra is Deák Ernő marad, míg az online változatot Másréti Kató Zoltán szerkeszti. Fontos kérdés, hogy az elmúlt években Bécsbe és Ausztriába költöző magyarokat is elérjék valamilyen módon.
3: Tehát mi kulturális lap vagyunk, és a már jó ideje itt letelepedett, vagy már évtizedek óta itt letelepedett köröknek írtunk, és valóban van még egy kicsi ilyen elefántcsont torony motívum bennünk, elismerem, igyekszünk ezt elhagyni. Amiről ön beszél, az egy nagyon reális tény, hogy itt az utóbbi 2-3 évben hirtelen nagyon megnőtt a magyarok száma, nem csak Bécsben, hanem Ausztriában, ezt német Ádám kollégánk szépen levezette, hogy újabban nem is annyira Bécsben jönnek az áttelepülők, hanem Ausztria szerte. Na most ez egy nagyon jelentős tömeget jelent. Őket megszólítani, őket valószínűleg nem a hormuzi szoros érdekli, vagy akár a bécsi tavasz, hanem gyakorlati dolgokra kíváncsiak. Én 20 éve jöttem, én is tudom, hogy mit jelent, amikor az ember letelepszik, akkor egy csomó gyakorlati információ mennyire jól jönne. Na most ezt a feladatot, hogy mi fel tudjuk-e vállalni, nem szent meggyőződésem, hogy ez a mi dolgunk. Kérdés, hogy akkor kié? Ez is jó kérdés. Tehát tulajdonképpen minden lehetőséget nyitva hagyunk.
4: Viszont rengeteg új olvasót hozzon.
3: Ez igaz.
5: Igen.
3: Viszont nyilvánvaló, hogy itt az önmeghatározásunkról is szó van, de ezek a dolgok fontosak, ott vannak a kis agyunkban, hogy így mondom, vagy jól mondom, és igyekszünk majd a jövőben jobban odafigyelni erre, amennyire lehetőségünk van.
6: Nemo. Večezične jutar.

0: Wetter von Gius 4 Austria.
1: Prime za našu regiju.
2: Időjárás jelentés a Gius 4 Austriától.
3: Zunächst scheint noch zeitweise die Sonne, tagsüber werden die Wolken aber dichter und spätestens am Mittag muss mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Am geringsten bleibt die Wahrscheinlichkeit für Schauern im Südburgenland. Der Wind wird zunächst schwach bis mäßig aus südlicher Richtungen. Tagsüber setzt sich zumindest im Nordburgenland Nordwestwinde durch. Nachmittagstemperaturen 20 bis 25 Grad. Aktuell zeigen die Thermometer in Ödenburg, Novopullendorf, in Günzendorf, in Rechnitz 18 Grad. A nap első felében még több napsütésre számíthatunk, egyébként ez most tapasztalhatjuk is itt Felső-Puján. Később azonban egyre több felhő jelenik meg az égen, a déli óráktól pedig záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legkisebb esély csapadékhullásra Dél-Burgenlandban van. A gyenge mérsékelt déli szél északon megérénkül és északnyugatira fordul. A csúcshőmérséket 20 és 25 fok között alakul. Sopronban, Felső-Puján, Kőszegen és Rohoncon is 18 fokot mutatnak most a hőmérők.
0: Das mehrsprachige Morgenmagazin.

Liebe Radio Moder Hörerinnen und Hörer, ich bin Nasto Gessi und das ist noch immer die Sendung Memo. Gleich geht's weiter noch einmal mit unserem aktuellen Thema des Tages und in diese Stunde kommen natürlich noch Veranstaltungstipps. Der nachfolgende Sängerin ist genau heute 27 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, Sabrina Carpenter. Ihr aktueller Hitsingle kommt jetzt. Der Titel heißt House Tour. Szép délelőttet kívánok önöknek. Én Keszei László vagyok, a Mémót hallják még mindig itt a Rádió Morán. Ebben az órában nem sokára még egyszer utoljára hozom aktuális napi témánkat, később pedig jönnek programajánlatok is. A most következő zene előadója pedig pontosan ma 27 éves. Gratulálunk Sabrina Carpenternek. Legutóbbi aktuális slágerét hozom el önöknek. Ez a House Tour.

0: 2000-ні ютерній магазин.
1: A Bécsi Napló megújult online felületének prezentációján került sor a lap Itthon vagy Otthon című irodalmi pályázatának díjátadójára is. A kezdeményezés célja az volt, hogy a pályázók reflektálhassanak arra, miként élik meg magyar identitásukat választott otthonukból nézve.
2: Kedves mindannyian, szeretettel köszöntök mindenkit. Részemről óriási a meglepetés, hogy ide állhatok ma este. Másrészt rendkívüli az öröm. Rövid leszek a múlttal kapcsolatban, szeretném, ha a jelent a szó legszebb értelmében átélnénk, és jó értelemben mondom, élveznénk, és lenne egy reménysugár a jövőre is. Miért kezdem a múlttal, miért folytatom a jelennel és a jövővel? 3 perc. A múlt. 2025-ben Korcsma Zsombor ötletet adott át, ötletet osztott meg a Bécsi Napló akkori csak print formában létező szerkesztőségével. Jó lenne pályázatot indítani, jó lenne a fiatalokat bevonni. Első voltam, aki felugrottam, azt mondtam, igen, 40 évig tanárkodtam, amíg meg nem szűnt a pályám és a munkahelyem. Halálomig, előtte egy nappal még tanítani fogok, ha lehetőséget adnak rá. Szeretem a fiatalokat, ezt nem kell mondanom, nem is fogom többet megismételni. Mindenki, aki ifjú, megérdemli, hogy szeressék, mert soha nem tudja senki, sem én, sem a nálam fiatalabbak, sem a nálam öregebbek, hogy mi van benne, amit még nem mutatott meg. Adjuk meg az esélyt, nem az amerikai filmek értelmében, hanem a szó emberi értelmében az ifjúságnak. A pályázati felhívást közzétettük, és csodák csodája, 34-en pályáztak rá. Ez a 34 fiatal átfogja a Kárpát-medencét. Egyszer a szerkesztőségben kötekedünk, mert mi azért csak úgy tudunk jót cselekedni, hogyha egymást egy kicsit szurkapiszkáljuk, ezt azt hiszem néhányan aláírják. Ebben a kellemes kötekedésben felbukkant a kérdés, mit tudunk róluk, semmit nem tudunk a fiatalokról. Újraolvastam minden írást. Ezt megtettem 3. is, és kiderült, hogy van köztük zenész és cukrász, mérnök, pszichológus, szociológus, stb. Tehát az írások mögött ott vannak az egyéniségek, a karakterek. Kiderült, hogy 3 vannak Vajdaságból, körülbelül 2 Erdélyből, van kárpátaljai jelentkezőnk, aki épp a cukrász, aki valahonnan egy kis településről eljutott Beregszászra, megtanulta a cukrász szakmát, és visszament, hogy otthon valami szépet, kedveset adhasson az otthoniaknak. Nem folytatom, belemehetnék egy pici szociológiai elemzésbe, de nem megyek bele, mert rajta kaptok, nem vagyok szociográfus, sem szociológus. Viszont ebből a 34 fiatalból, miután a pályázat minden anyaga bejött, felkérték Budapesten Jánosi Zoltánt, aki egyetemi tanár, a Magyar Napló főszerkesztője volt, felkérték Böröndi Lajost, mosonmagyaróvári könyvkiadó, költő, újságszerkesztőt, és felkértek engem, hogy hát 3 kell legyenek, menj már te is oda, csinálj valamit. A végeredmény az lett, hogy 3 nyertek díjakat. A 3 első díjas azért a következő oldalon megjelent 3 ifjú, első díjas lett Hidasi Jacqueline, Mein Mantel című írásával. A második díjat Gerber Luca kapta, egy prózaversszerű írással, amelynek a címe A külföldön élés, nem kolbászból készült kerítés. A harmadik díjat pedig Rusu Sidonia kapta, egy román család nevű fiatal lány, Tartozásaim címmel. És hogy mennyire európai ez a mai fiatalság, össze-európai, kivételesen a 3. díjasnak a kezdő sorait olvasom fel. Lehetsz egyszerre magyar, román, német és egy kicsit székely is? Gondoljunk bele, ez a fiatalság másabb, mint mi vagyunk.
1: Frischer Wind für ein traditionsreiches Medium. In Wien wurde vor kurzem die neu gestaltete Online-Version des Bicinoplo Wiener Diarium präsentiert und das Interesse war groß. Das Magazin, das seit den 1980er Jahren die ungarische Community in Österreich begleitet, startet digital neu durch. Mit modernem Design, überarbeiteter Struktur und erweiterten Inhalten. Parallel dazu bleibt auch die Printausgabe bestehen, wenn auch in kleinerer Auflage. Die neue Online-Ausgabe können Sie unter bcinoplo.at besuchen.
3: Radio Mora. Mehrsprachig durch den Vormittag.

0: Es ist 22 Uhr.
1: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
2: A Starsky és Hutch Jazz... Mi a görcs?
3: Nincs ott a néve.
2: Tudom én, de nem tudom, mi a fene ennek a neve. Add már ide azt a másik papírt, amit már túl vagyunk. Nem tudom a nevédenek. A Starsky és Hutch Jazz Club, vagy mi az ottan? Itt van-e? Ott volt fönt a tetején.
3: Nem ez volt.
2: Nem az volt. A legelső papírt ad ide.
3: Leírom a Starsky és Hutch Jazz Clubot neked újra.
2: Starsky és Hutch Jazz Club, így?
3: Igen, Starsky és Hutch Jazz Club.
2: Na, ezt felejtettem el, jó.
4: Üdvözöljük a rádió előtt megjelent hallgatókat.
5: Starsky és Hutch Jazz Club.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat. A mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok a mini Starsky és Hutch Jazz Club. Avishai Cohen Trio, Gently Disturbed. Finoman zavart lemeze következik, a Razdaz Recordsnál jelent meg 2008-ban a dolog. Cohen szerzeményeket hallunk, van benne tradicionális dallam, meg amikor többen is vannak. A lényeg, hogy Avishai Cohen zenének a rendkívül finom rezgése az, ami nekem őt Avishai Cohenné teszi zenei értelemben. Tehát, hogy is mondjam, tehát vannak frazírók, vannak hangszínek, vannak hangszerérintések, amelyek nagyon jól, hogy mondják ezt, tehát nagyon jól definiálják az előadó művészt. Nála az, hogy ő, mi nagybőgős, mit csinál, azon sokkal inkább túlmutat az, ahogyan a zenének az artikulációja történik. És ezek a nagyon finom rezgések lesznek azok, amelyek miatt Avishai Cohen rajongó lehet az, aki ezt észreveszi. A Gently Disturbed lemeznek a első 2-4-6 felvételét fogom felkonferálni, miután elmondtam, hogy kik vannak a lemezen. Hangszerelő és basszus Avishai Cohen. Doboknál Mark Giuliana. Shai Maestro, az angolista, ő egy fiatalon is már ikon zongorista. Tudjuk hozzá, hogy Avishai Cohen pedig maga a félisten. Tehát ezt nem mondtam egyiké. És kihagyjuk valakit? Mark Giuliana, basszus, zongora, dob. Egyébként több kiadás is megértelme ezt, tehát nem csak ekkor adták, hanem később is, meg ki is fogják még adni, hogy az alapján ahogy szól. A Seattle az első felvétel címe, Cohen a szerző, Avishai Cohen. A Csucpan, Avishai Cohen szerzemény a kettes. A hármas alló, Bajom Velo Baila, ez egy tradicionális dallam. Hopp, ez a stúdiófotel kipattant biztonságére tesze volt, hallottátok? Csak 6 centit zuhantam vissza hanyat. A Lo Bailon Velo Baila lesz a tradicionális dalom hármas. A Piskin Kiskin Kahan, Giuliana és Maestro, az a teljes triónak a közös szerzemény a négyes. Az ötös felvétel lesz a Puncha Puncha, tradicionális dalomról van szó, és a hatos, az Eleven Vibes, szintén a teljes zenekarnak a triónak a szerzeménye. Nagyjából a műsor felező pontjáig jutunk el, halálos nyugalomban. Na, íme.

Kedves hallgató, ha megvan elégedve műsorunkkal, most nézzen a naptárra, majd ellenőrizze, mennyi az idő, és milyen frekvencián van. Ezt jegyezze meg, mert egy hét múlva újra itt találja a műsort.

lelkemnek párlata, szívemnek vágyama, szóljon a drága jaj, ágyamban halljam, ah, sziasztok!

Kedves hallgatóink, műsorunkban a rend és a nyugalom helyreállítására alkalmas hangi és képi hatások lehetnek.

0: Alapvető szabadságvesztés. Fegyház.hu.
1: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hágy Jazz Klub, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és hát az első blokkja a műsornak egy picit vastagabb lett, a második kicsit vékonyabb lesz, és a legvégén pedig adott lesz egy még két zene. Na, Avishai Cohen Trio, Gently Disturbed, ugye finoman zavart, vagy éppen csak kevésbé karcosan zavart című lemeze szól. 2008-as kiadvány a Razdaz Rekordszán jelent meg, és a 6 felvételt hallgattunk meg, 3 felvétel fog jönni. A címadó felvétel lesz a következő, az a Gently Disturbed, Cohen, Avishai Cohen a szerző. Az Ever Everling Attitude lesz a 8-as felvétel, Avishai Cohen a szerző, és a variációk a Game Mall-ban, szintén Avishai Cohen tollából a 9-es. Aztán visszajövök búcsúzkodni, és időntől a zenéblokkból indul a 2 felvétel, az Amrei, és a Structure in Emotion. Most egyébként azon gondolkozom, mivel most annyira ismerősen hangzítnak a számcibek, hogy én ezt nem régiben nem adtam, ezt már lesz a lemezt, mert itt most azért az elárulom nekem, azért több háttértáram van, és ugye itt színekkel jelölöm meg, amikor mi történik, mivel. És ugye itt most én néztem, de itt nem láttam ilyen komoly színjelölést. És közben meg én tisztán emlékszem ezekre a számcímekre, hogy ezeket én nemrégiben konferáltam. Lehet, hogy fél éve belül esetleg már ez ment, vagy a zene. Majd szól az a kedves rádióhallgató a hivatalos honlapon lévő e-mail címemre, akit ez zavart, hogyha ez így történt. Neki küldök valami különlegességet, vagy valami mást, mondom így. Indul az említett 3 felvétel.

0: szavaid másolja sok kölyök. Nagy bölcs vagy te szer fölött. Tudod, mennyi 5x5? Ám a hetes letöröl. Tudod, a föld miért pörög? Rajtad lurkó nem röhög. Fizika, kémia, irodalom? Egyiptom, római birodalom. Megmutatod, mi a megoldás? Biákot nem ér csalódás. Elmossák szavad minden napon. Elnémít a lucskos szivacs. Minden kincsed ingyen adod. Hálátlan a sok kis bitang. Felszíned sík és mély egyszerre. Mészsel karcolnak mesztelen testedre. Ostoba kezek firkálnak szemtelen. Szentként tűröd el csendesen.
1: Kedves hallgatóink, szimbolikus bejátszást hallottak.

kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és High Jazz Club, a mikrofonban a Zsuffa Péter, aki tördelő ujjaival gondolkozik azon, és kis pánikban mérlegeli, hogy vajon tényleg fél éven belül leadtam kétszer ugyanezt az Avishai Cohen lemezt, a Gently Disturbed, mely a Razdaz Rekordsztár 2008-ban jelent be. Most, ha így volt, akkor azt gondolom, hogy ezzel túl sok hallgatónak panaszra oka nem lehet, hisz az első osztályú. Erre ugye maga a trió tagjai a garanciák, Avishai Cohen, ugye a bőgős, nagyrészt zeneszerző és hangszerelő, Mark Juliana, mint dobos, és ugye az Ogorannál Shai Maestro, mint három muzsikus önmagában, mint hogyha egy kontinens lenne a zene planétáján. És akkor a Gentle Disturb lemeznek két felvételével fogunk találkozni, mármint azok, akik esetleg ezt a rádió műsort meg akarják hallgatni a 3w.zsuffajazz.hu weboldalon, mely ugye a műsori utolsó weboldala, és addig egy nyelvolgatóink kedvéért, ugye így is elmondom, www.zsuffajazz.hu. Ezek az Amray és a Structure in Emotion. Na, kimondtam valahogy. Oké, ezt a zenét nemrég leadtuk. Esküszöm, hogy ezt konferáltam valamikor. Majd rákeresek. Induljanak a felvételek, és kösz a figyelmet. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra. Sziasztok! Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik. Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, itt a Zsuffa Péter Jazz Club, és itt élünk. Ha, amikor ezt konferálom, akkor volt egy beiktatás is. De ezt nem politizálunk, nem is politizálásként mondtam, csak megállapítottam, hogy volt egy ilyen dolog ma. Nekem sikerült végigdolgoznom az egész napot, ez már megszokás nálam. A Pat Metheny Groupnak a We Live Here, Itt Élünk című lemeze jön, 95-ből, nem kopik, nem fárad, nem lehet megunni. Aki ismerti, annak idén ismert, tehát ismeri, mert ismerte akkor is, meg később megismerte, a Beszélj Magyarul Édes Gyermekem. Akinek ez a zene ismerős, az majd együtt könnyezik velem. Az, akinek nem ismerős, mert sose hallotta, az majd később fog miatta könnyezni, ha majd újra hallja. Minden esetre Pat Metheny zenéjének az a bizonyos, most megfogalmazom, ahogy tudom, ez a easy listening, ez a kicsit ilyen konform benyomása. Fontos, hogy a benyomása szomorú hangsúly, egy oltári csapda. Ugyanis

0: többi ugyancsak zseniális lett. És ez a számunkra 9 felvételt tartalmazó lemez, valójában egyébként 9-et nem tudok leadni, mert nem lesz annyi időnk, műsoridőnk, tehát ez egy sokkal hosszabb lemez. Úgyhogy én azt gondolom, hogy rengetegszer kiadták. Hagyj ne menjek bele további részletekbe. A Wikipédiától kezdve mindenhol ott van, mert ez egy iskola mű. Tehát ez egy iskolát teremtett 95-ös lemez, We Live Here, Pat Metheny Group, ha bárki megtalálhatja. Úgyhogy most nem fogok felolvasni senki többet, hanem azt mondom, hogy mi következik. Az első 4 felvétel fog jönni. A Here to Say az 1-es felvétel. And Then I Knew a 2-es. The Girls Next Door a 3-as. To the End of the World a 4-es. És ez a tájvek majd visszafelező ponton, kicsit túlhaladom, mert ez a 4 felvétel már is kicsit hosszabb, mint a műsor fele. Induljon az említett 4 felvétel.
1: Hi, this is Pat Metheny, and it's the Zufta Peter Jazz Club.

0: A kopasz fiú, pazar stílus érzéke.
1: Fölényes tudásom.
0: No meg eredeti frázisai.
1: És nagyfokú rögtönző képességem.
0: A

tímérde hodicsén, lépek a konyhába. Rotyog a fazék, lépek a konyhába. Nézem, mint száll anyára.

0: Bánata van. A bánat egyidős az emberiséggel. Felejteni szeretne. A felejtés egyidős az emberiséggel. Bánja, hogy elfelejtett valamit. Jusson eszébe a bánat, és a felejtés egyidős az emberiséggel.
1: Rádió. Nincs bánatod.
2: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsufa Péter, a Petmentig...
3: Újra!
2: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsufa Péter, a Petmentini Group. We Live Here című lemezet hallgatjuk 1995-ből. A lemez számtalan ismételt kiadást megélt, úgyhogy nem is akarok ebbe belemenni túl sokat. A lényeg, hogy olyan zene szól, amelynek azon hallgatói rétege, amely ezt már ismerte korábban, az tudja, hogy itt mi történik. Az, aki először hallja, aztán meg is lepődhet rajta, hogy milyen időnként ilyen könnyűnek tűnik. Nem az. Egyáltalán nem az, nagyon fajsúlyos, borzalmas energiája van. Ezt meg később mindenki érezni fogja, amikor eltelik egy kis idő. Mondjuk 30-40 év. Például. Na, most mondtam valamit. Ez a zene nem kopik, nem tud elfáradni. Egyszerűen Petnetini, mint egy ilyen archetípia. Él a jazzben. Egy archetípikus Petmetinink van. We Live Here jön a címadó felvétel. Az Episode of the Azul lesz a 6-os, és a Something to Remind You a 7-es, de ebbe fel kell jönnöm, és akkor még egy felvétel fog elindulni, a Red Sky, mert a Stranger in Town esélytelen, tehát ez lemez tényleg sokkal hosszabb, mint a mi sűrűdőnk, tehát azt már aztán időn túl zenének se teszem be, mert egyszerűen értelmezhetetlen. Egy óra, 20 perces műsort csinálni az egy órásból, tehát ez nem lehet. Oké, indjön a három felvétel, jövök vissza a végére. We'll be right back.

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Húgyú! Éjjá! Húgyú!
2: Teve, gyere vissza! Gyere! Teve, gyere vissza!

Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter és Pat Pettini Group We Live Here című lemezet hallgatjuk. Ennek egyébként némiképp apropója az, hogy mi itt élünk, We Live Here, és ez ugye ez most, én most aznap konferálok, amikor nyitott volt egy beiktatás, meg egy ilyen nagyobb buli Budapesten, természetesen én itthon vagyok a stúdiómban, és koncentráltan konferálok egy We Live Here című lemezt, de hát itt élünk, és ez velünk történik most. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kiemelkedő és örömteli pillanat nagyon sokunknak, akik pedig nem így érzik, azok pedig majd idővel majd nagyobb rátekintésben, vagy mélyebb rátekintésben, vagy magasabb rátekintésben esetleg felül vizsgálják álláspontjukat. Most egyelőre úgy néz ki, hogy ez a Pat Pettini Group We Live Here című lemez, ez most itt most találat. Azzal együtt, hogy van, akinek esetleg ez túl könnyű, nek tűnhet egyébként rohadtul nem könnyű zene, hanem nagyon nehéz zene, és iszletes fajsúlya van. Úgyhogy én most azzal búcsúzom el, hogy a Red Sky fog jönni a lemeznek a 8-as felvétele, ami nem az utolsó, hanem az utolsó előtti a lemezen, tehát ezt majd mindenki kedve szerint, ugye, hogy utána megy az interneten, és utána olvasgat, ha akar. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni a rádió hallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy sikerült egy jó meredek, jó kis egy órát összehoznom rengeteg vidámsággal és fantasztikus tavaszi koronyári hangulattal. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok! Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.